ajtót nyit. Szoba, mi az ágyon ketten. Egy év múlva hárman. Műemlék, tárgyak, kehely. Ebből ivott a hét vezér valamelyike. A borba altatót kevertek, az egyik álmos lett. Ki az utcára, torlódás, fekete keskeny rendszámú autók, forgalmi digó. Kiszállnak, vendéglő, palack. A felszolgáló kihúzza a digót. Fülénél fogva. A zenekar játszik. Sorrentói emlék. Felállva énekelnek, majd tapsolnak. Spagetti a vonóba. És zengi favágó Mária. Vígan él a favágó, ha szól a digó. Fűrészelni, júj, de jó, hali, hali, jó. Citromos nápolyi vendégek búcsúzóul a zenészek felé. Arrivederci, Roma! Szétszélednek. Az egyik autó elromlott. Most gólya viszi a fiat. Sütöde. Lángos. Szöveg. Egy óra múlva itt vagyok. Vince. A pecsenyés most gesztenyét kapar ki. Magának. Étterem. Asztal. Mellette feltűnően nyugodt német vendégek. Fejük felett plakát, rajta üveg, felirás. Itt a márka. Tovább álltunk. Ki főz, de még nem tudtuk. Magánház. Fél emelet az ellenőröktől. Bementünk. Sorsunk és a terítő meg volt pecsételve. Hangulat és a gyufa családias. Három, meg hatódtam. Felszolgálás. A cipőnk mellé kanalat is kapunk. Leves, főzelék, kenyér. Valaki a javát már megette. Fizettünk. Még este is rágódtunk rajta. Tér. Egy finn csoport lapokat osztogat. Többen veszik. A molón felmegy a kosár, és ami benne van, annak az ára. Vihar közeledik. A hullám hátán hátizsák. Benne két napi hideg hullám. Tartósnak ígérkezik. Beipar. Kultúrotthon. Sajt, vaj, író és olvasó találkozó. Fel vagyok villanyozva, kezet rázunk. Zsebemben 220 volt. Pár nap múlva 50 lett. Ebből éltünk. Deszka. A víz fölé nyúlik, sétálunk. Számoljuk a móló perceket. Csend. Reggel 3:30. A hajnalcsillag mutatja, elhisszük. Part. A víz azóta nyaldossa. Derengés, hangok. Hello, magyar kislány, én írni, good night. Auf Wiedersehen. Menj a fenébe. Fáradtan mosolygunk, minden csendes,

0: Sziasztok, Attila vagyok a házi buliból, hallgassátok ti is a Merci Rádiót, mert ott valóban csak magyar zene megy, a legkirályabb és a legnagyobb slágerek fiataloktól, középkorosztálynak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Merci Rádió a legjobb magyar internetes rádió.
1: Nem vagyok én benne ebben a rendőrkabaréban, mert hát ez olyan dolog, hogy hát csak egy példa, el lehetne azt mondani mondjuk egy rendőrkabaréban, hogy van ez a bűnügyi bál minden évben, és oda mindig meghívnak, hogy hát gyere már Géza, hát pénzünk nincs. Akkor minek az a rengeteg helyszínbírság? Hogy te nem tudják összeszedni a gázsimat se. Hát nem, akkor csak úgy a levegőbe szedik a pénzt. Jaj, na mindegy, mondták, hogy gyere Gézzel, nem tudunk fizetni, de bármikor valamilyen kis zűröd lesz, akkor csak nyugodtan szóljál, és akkor... Na nem olyanra gondoltak, mit tudom én, csak mondjuk beállok mondjuk tilosba, mondjuk rossz helyen parkolok, előfordult, hát beálltam a parkolóba, oda jön mindjárt a szerv, na ezt nem lehet elmondani, na ilyet, ugye, nem lehet ilyet, ugye? Oda jön a rendőr elvtárs, és azt mondja, hogy rossz helyen parkol. Akkor vette észre, én amikor már beálltam, tudtam. És akkor még ő akar engem megbüntetni, most gondoljon bele, szóval, hát ilyet egy kabaréban ilyet nem lehet elmondani, na mindegy. Hát akkor meghelyszín bírságollom, mondom, akkor följelentem, mondom, tessék, nyugodtan, kis házi feladat. Írjon, el van intézve, hát, majd elolvasom, na gondolják-e? Jött a papír, hogy valami kis pénzt gyűjtsek össze. Mondom, nem ilyen egyszerű ez. Telefonon felhívtam azt, aki mondta, hogy Géza, hát tudod, hogy van. Gyere, Géza. Felhívtam. Tessék, Hofi elvtárs. Mondom, a Géza, de megváltozott. Erre mondom, hogy az a problémám, hogy hát a múltkor szóltál, hogyha valami van, akkor nyugodtan egy telefon, és akkor... Hát nem, na csak rossz helyen parkoltam, és fölírt a rendőr. Milyen rendőr? Azt hittem, hülyére vesz. Hogy milyen rendőr? Magyar. Ungarische Polizei. Mi az Scotland Yardtól vár, vagy kit vártok? Azt mondja, nem úgy értem. Hogy volt fölöltözve? Ilyen kérdés. Hát takarosan. Hát, persze, olyan kis magam vart a ruhába, olyan kis kellemet. Nem viccelődünk, komolyan, Géza, mondd már meg, milyen derékszívót rajta. Hát már hogy milyen, pont beérte, ilyen szépen. Nem úgy értem, hanem, hogy barna vagy fehér. Mondom, miért számít, hogy kifagult, miért számítasz? Nem, arról van szó, hogyha barna, akkor tudunk segíteni, mert az bűnügyi. Ha fehér, akkor nem, mert az közlekedés rendészet. Aha, mondom, az országban két rendőrség van. Az egyiknél fel kell lépni ingyen, a másik meg megbüntet. Ne csinálj! Ezt például kabaréban elmondani nem lehet. Hát gondoljon bele, ha mondjuk otthon ezt a rádióban hallaná. Hát... Egy röhely, és még ezt a Marton komolyan veszi. Jaj. Vagy például egy másik. Kis iskolán voltam többször, nem mint növendék, hanem mint eléadó. Egyik alkalommal, képzeljék el, jött egy kérdés. Az illető így jelentkezett, szép, lassan, emelte a kezét, így ment föl. Hogy így néztem, gondolkodtam magamban, ez most vagy darus, vagy valahol legyet lát, mert olyan furcsa. És most elengedte a kérdést. Így a kérdés.
2: Mit csinálna maga?
1: Idézem szó szerint.
2: Mit csinálna maga, hogyha magának kéne tanítani a rendőröket?
1: Ez a kérdés meglepett két okból kifolyólag. Az egyik, hogy ezt egy ekkora bunkó kérdezi. A másik, hogy a kis iskolán. Aztán elmagyaráztam neki, hogy nem tudom, tudja-e az elvtárs, hogy a közművelődési törvény nem az egyenruhások miatt született. Mert egy egyenruhásnak, hogy a sapkát főtehesse, már ahhoz 8 elemi kell. Igaz, egyen-ketten játszom a sapka nélkül, de mindegy, nem érdekes. Ez a más. Na, több kérdése nem volt. Nekem még volt egy. A górékat megkérdeztem, hogy már elnézést, egy ilyen ember a kisiskolában, hogy kerülhet ide be? Válasz. Tudod, Hofi elvtárs, amelyik vállalattól ő jött, ott ő volt a legokosabb. Ja, ha már a közművelődési törvény előbb előjött, szóval van közművelődési törvény, ennek két része van, mint tudjuk. Az egyik az előírja, a dolgozónak joga van joga van a dolgozónak a művelődés, és szóval, na, joga van, akkor is van a dolgozónak joga a művelődéshez, és szóval, joga van. Na, ez az egyik rész, akkor a másik, hogy a vezetőnek kutya kötelessége, hogy segítse azt a szegény dolgozót, akit nyom a joga. Tetszik tudni? Szóval, kutya kötelessége, ugye? Ez így igen komplikáltan hangzik. Tudok erre nagyon jó viccet, azt elmondom. Azt mondja Móriczka, na jó, van másik viccet mondok. Azt mondja Karcsika, de anyukám, az iskolából jöttünk haza az úttörőkkel 80, és csináltunk egy jó cselekedetet. Egy vak nénit átsegítettünk az úttest másik oldalára. És miért kell az 8 úttörő? Mert az Istennek nem akart átmenni. Ilyen mindjárt rokon téma, a közművelődés mellé a kultúrház téma. Hát, egy-két helyen több, azt hiszem 130 körül millióért épült művelődési központ, és az ünnep alkalmából a dolgozóknak átadták, és előre elvtársak, és most meg becsukták, mert életveszélyes. Szerintem korán csukták be. Előtte becsaltam volna az építészmérnök elvtársat, hozza magával az íbüldíját is, mert ilyennek biztos van, meg mellé egy esztergályos segédmunkás, köműves, mindenek bent vannak, akkor bezárva kettőre, majd tartja a plafont közben, így éve. Én meg rohanok segítségét. És még valami. Ezt a rengeteg pénzt kifizeti meg?
3: Maguk.
1: Na ide figyeljenek, mágnásék. Legközelebb lesz ilyen dugi pénzük, akkor nem kell ilyesmire költeni, ugye már? Leülünk, megisszuk, tovább tart. Higgyék el, tovább. Na szóval csak így például, ugye ezt a rendőrkabaréba elmondani, hát persze, hogy nem lehet, hát ezt úgyis kivágják. Ha? Vagy a másik, ezt se lehet elmondani. Egyik alkalommal egy igen-igen magas beosztású, olyan annál magasabb. Na, valahova ment, sietett vidékre, kis Merci lábát elkezdte kapkodni, hát több elment, mint 60-nal, mert ugye különben nem ér oda, hát logice. Elérkeznek egy kis vidéki városhoz, törzsőrmester ugye mindjárt ott terem, hogy addig hol volt, na mindegy. Kocsit lemeszeli, az illető megáll, nem érti, mert sosem eszelték le még életébe. Most megkapta. Azt mondja a törzsőrmester, menj a megengedett sebesség. Azt mondja, nézze, törzsőrmester elvtárs, sietünk. Na akkor hamarabb kell elindulni máskor. Jó van, rendben van. Na most engedjen minket tovább, mert siet. Na hát, azt én mondom majd meg, hogy nézze, én ismerem itt a kapitányság vezetőjét, az őrnagy eltvasat, engedj. Na ide figyeljen. Tudja magának, kit kéne ismerni ahhoz, hogy elengedjem? Kit? Engem. Azért mondom, szóval ilyet rendőrkabaréba elmondani, az nem lehet. Hát gondoljon be, ezt a rádióba hallaná. Itt még úgy hagyján, itt elmegy, ugye? Vagy a másik, ezt persze, ezt el lehetne mondani, de ezt meg én nem mondom el. Az, hogy 07 Tudja, az a telefonközpont állandóan be van kapcsolva, a magnó. Na most gondolják el, hogy egyik alkalommal csöng a telefon. Halló, főkapitányság. Az illető.
2: Azonnal gyűjjenek ki, azonnal gyűjjenek ki,
1: mondta egy civil, egy okos civil.
2: Azonnal jöjjenek ki, mert itt gyilkolás van.
1: Ügyeletes. Hol?
2: Hát hogy hol? Itt nálunk.
1: Jaj, nem úgy értem, hanem... Na, a nevét mondja meg.
2: Nem tudom a nevét, kérem, mert nem ismerjük, csak begyűjt hozzánk, aztán már mindjárt ott kezdi a gyilkolást.
1: A maga nevét mondja meg. A magam nevét mondjam. Jaj, tényleg, hát szóval...
2: Na, nagy József.
1: Na, és honnan beszél?
2: Hát honnan beszélek? A telefonfülkéből beszélek.
1: A címet mondja meg, hogy milyen utca.
2: Hát, azt nem tudnám megmondani, aztat nem tudom.
1: Na, menjen ki a fülke mellé, ott a falra, a ház falára. Ki van írva? Menjen, olvassa el. Ki megy, jön. Na, mi van oda írva?
2: Éljen május 1!
1: Én mondom, kérem, hogy én nem veszek részt az ilyen, kicsit már azért fölengedtem, de még mindig úgy remeg a gyomrom, csak eszem, hogy rendőr kabaré, Szűz Mária, mert nem, úgyis annyi haragos van, most képzelje, ez még plusz egy rendőr is, nem. A rendőrnek olyan nehezen békül, szóval nem kell ez nekem. Úgyis végre, a pályafutásom során végre először most szilveszter után szellemes reagálás történt. Azt hittem nem magyar ember csináltam, mert olyan szokatlan volt, tudja? Eddig mindig olyan volt, kocsit kiszúrták a gumit, ablakot betörték, szóval csupa ilyen kultúra. És most elmondom, mi történt. Képzeljék el, a minap hajnal 14:30 körül csöng a telefon. Jaj, mondom, halló, egy kellemes női hang. Jó reggelt, művész úr. Itt a posta, ébresztőszolgálat. Elmondom, kezicsókolom, hát én nem kértem ébresztést. Nem tesz semmit. Mi se kértük a szilveszteri műsort.
3: Ösmény, tiszteltem a kedves kuncsafnak, tessék, miben állatok a szolgálatára, tessék.
4: Kérem, arról lenne szó, hogy vettem egy mosogatót, azt kellene beszerelni.
3: Nagyon nehezett tetszett kérdezni, mert van itten ám egy igen nagy probléma.
4: Hát kérem, a méret stimmel, cóstokkal mérte az asszon.
3: Hát az ember is volna. Hát hogyha a falban megvan a stucni, ugye? Na de hát, hogy a fő kérdés az, hogy áfás számlát kér az úr, avagy sem.
4: Ha mi a különbség?
3: Hát ha nem kér áfás számlát, akkor mind a ketten jól járunk, maga megspórolja az áfát, én meg a számlát.
4: És mondja, számla nélkül hol tudok majd reklamálni, ha netán spriccel a stufni?
3: A fofőn.
4: Fofő?
3: A fofőn.
4: A meg mi?
3: A fogyasztóvédelmi főfelügyelősége. Ah. Hát ha! Megvan az áfás számlája, ugye?
4: Na de hát éppen most mondta, hogy nem ad áfás számlát.
3: Hát ha nem adok áfás számlát, akkor nem fog spriccelni a stufni.
4: Na várjon csak, és ha ad...
3: Akkor spriccelni fog. Na de, az áfás számlával bedugaszolhatja a lukat.
4: Jó napot kívánok. Kívánok. Szeretném jelenteni a káreseményt. Az automata föld nyelte el.
3: Gépjármű lopáskárokkal csak akkor foglalkozunk, ha a rendőrség meghozta a nyomozást megszüntető határozatát. Tessék, következő.
4: És azt mikor hozza meg, ha megtalálta?
3: Ember. Maga azt hiszi, hogy a rendőrségnek van ideje a maga úcska autóját keresni? Akkor szünteti meg a nyomozást, ha letelik a 60 nap. Következő.
4: Kérem szépen, én valójában nem mondtam, hogy valaki ellopta az autómat.
3: Mi, saját maga lopta el? Bűncselekmények bejelentése, Markó utca 6. Következő.
4: Kérem, én csak azt mondtam, hogy a kocsimat a föld nyelte el.
3: Van egy nagyon izmosodó gyanúm. Nem tetszett elolvasni a biztosítási kötvény 24. apró betűs oldalát? Nem? Ugyan nem tartalmaz földnyelési biztosítást. Földrengés esetén is csak a Richter skála szerinti 5,5-esnél nagyobbra fizetünk, de évente indexáljuk.
4: Mi az, hogy indexálják?
3: A Richter skála 5,5-es erősségét évente megemeljük az infláció százalékával.
5: Na jó, és most mi lesz a kocsimmal?
3: Na mindesetre tessék befizetni a negyedik-negyedévi kötelező biztosítást és a kaszkót.
5: Na most ez a legfontosabb.
3: Feltétlenül, mert ha tolvaj karambolozik a maga kocsijával. Akkor úgy ráverjük a kedves ügyfélre a káros szeget, hogy azt is megbánja, hogy valaha is betette a lábát a biztosítóhoz. Tiszteltem? Szia, kíván!
5: Yeah.
3: Beszeretném tenni a pénzemet arra izére, a izére.
5: Bocsánat, elnézést, melyik izére tetszik gondolni? A sávos kamatozású kincstári takarékszelvényre, vagy a fix kamatozású negyedéves diszkont államkötvényre, vagy az adószámlán is elhelyezhető kedvező adóhitel konstrukciót biztosító, ám de változó kamatozású ajánlott banki kötvényre?
3: Ezt magas fizetésére tetszik elmondani még egyszer.
5: Csak ha az ügyfél kívánja.
3: Na most akkor, hát arra izére. Én arra tenném az izére, amelyik azt a 78% kamatot fizeti.
5: Kérdezem, fel kell hívnom a figyelmét, hogy az az értékpapír csak a 78. hónapban fizet 78%-ot, de tudja, olyan apró betűkkel írtuk a plakátra, hogy mikroszkóp nélkül nem látható.
3: Mennyit fizet az első 77 hónapban?
5: 1,5%-ot.
3: Na szerintem most, akkor most megkérdezzék, várj, ha utána számolok. Azt nem lehet, hogy csak a 78. hónapra teszem be a pénzemet?
5: Mert kérem tisztelte, hogy ne lehetne, ahogyan a kedves ügyfél parancsolja.
3: Na és akkor is 78% a kamat?
5: Pontosan, 0,78%.
3: Jó napot kívánok, egy üveg arcvizet szeretnék.
5: Milyenre tetszik gondolni, úgy konkrétice, kérem szépen?
3: Hát olyan, azt a gatyába nyúlósat. Tudja azt, amitől az ősasszony megvadul a barlangba? És akkor a lakkozott körmél a gatyába kezd kutakodni. Azt
5: nagyon viszik a népek, momentán el is fogyott. Magyar, az nem jó, amitől a pincér tálcástúl beleesik az úszómedencébe?
3: Medencébe? Ha nem járok én olyan helyekre. Fie, az nincs, amitől a nő leejti a repülőjegyet, és a hátán feláll a szőr.
5: Ez kérem szépen, az volna, de ajánlok magának olcsóbbat. A Kiskun Laszházi Kft. Készíti másnapos birkaganajból. Uram, gerjednek rá a csajok.
3: Na jó, és mi az arcvíz neve?
5: Jockey Ewing Penetráns Deluxe. Jó napot kívánok, egy szép utazásra szeretnék befizetni.
3: Hármas pénztár 25 000 tessék előkészíteni.
5: Bocsánat, talán ha mondana valami részletesebb.
3: Az anyosom kutyája szopornyicás.
5: Már megbocsásson, de hogy jön ez ide?
3: Hát maga mondta, hogy áruljak el néhány részlete.
5: Drága uram, én az utazásra gondoltam. Mit nyújtanak azért a 25 000-ért?
3: Egy hét a Kanári-szigeteken szállás és étkezés nincs benne az árban.
5: Nincs benne, de hát akkor mégis mit adnak a 25 000-ért?
3: Repülőjegy Budapest Las Palmas.
5: Csak oda.
3: Hát ennyi pénzé még haza is hozzuk. Hát minek?
5: Hát mondja, olyan útjuk nincs, amiről haza lehetne jönni, vagy netán maguk haza hoznának minket?
3: Mindent a vendégért. Nagyon kedvező árfekvésben ajánlhatok bosnyák apartmánokat önellátással.
5: És onnan hogy jutok haza?
3: Egyszerűen, édesem, az első ágyülövés után meg se áll hazáig.
6: Jó napot kívánok, a villanyszámlát hoztam. 2622 forintot kérnek tisztelte.
7: Aber was? Nix Deutsch. Ich bin schon fertig, ihr ländlicher Diplomat.
6: Ne tessék szórakozni a Kovács úrnak, minden hónapban próbálkozik valamivel.
8: Nem úgy van, azt kérem. Nálunk nincs is villeny. Szegény feleségem pislákoló mécsesek fényében porszívózik.
4: Szóval porszívózik.
8: Szájjal szívja a port az a szegények. Az úgy tud szívni, mint a rakéta.
4: Bocsát, tessék adni a pénzt, én dolgozom, kérem.
7: A pénz csak szimbolikus értékmérő, nem más, mint papírfecni. Közmegállapodás kérdése, hogy halpikkelyben, kagylóhéjban vagy forintban fizetünk.
4: Kovács, az elektromos művekkel annak idején nem halpikkelyben tetszett megállapodni.
1: Tudja mit, Zdrobák? Mindjárt jön a gázszámlás, és verekedjenek meg a pénzemért.
7: Győzzön a Jobbik!
4: És maga addig mit csinál, még mi itt megküzdünk életre halára?
8: Maguk csak küzdjenek, mint a gigászok.
1: Addig én elmegyek és befizetem a víz és csatorna díjat.
9: Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy köztudomású, hogy rengeteg masszázs szalont zárnak be. Egy szakértőt hívtunk meg. Aki nem csak szexológus, hanem pszichiáter is. Szeretettel köszöntöm, és a nézők kérdését szeretném föltenni önnek, ami most érkezett. Mi a vélemény egy szexológusnak, egy pszichiáternek, jó-e, ha van masszázsszalon, vagy káros-e az emberi értékekre? Főleg az ifjúságra gondolok.
10: Köszönöm a kérdés. Rendkívül érdekes a kérdés. Na most, a masszázs szalonra szükség van. A masszázs szalonra azért van szükség. Nekem például harancsüllyedésem van, kérem. Nekem a körúton rám jön egy ilyen harancsüllyedés, hát én nekem azonnal meg kell masszírozni.
9: Elnézést, kérem.
10: Mondjuk például bemegyek ilyen talpmasszázsra. Én utána légpárnással jövök.
9: Bocsásson meg, a fütyérő jut eszembe, hogy nem a talpmasszázsra, hanem egy másik fajta a szexmasszázsra gondolok.
10: Igen. Na. Kérem, a lényeg az, a Freudra vezethető minden vissza. Kérdezzem, mit mond a Freud? Mit mond Freud? Hogy minden a legerősebb ösztön az életösztön. Világos, életösztön. Mindenki kérdezik.
9: Akkor rátérnék
10: második,
9: a kérdés.
10: Második, a legerősebb ösztön nem ösztön. Így van? Nem ösztön.
9: Így van.
10: Mert mindenki akar egy nagyot, ugye, az életében. Nagyon
9: csodálkozom. Meg, én szeretnék rátérni. A szexmagazinok, a pornóújságok, pornófilmek, amikről még nem született semmiféle törvény, károsan befolyásolja az ifjúságot?
10: Sőt, ha micsoda a pornó, hát a pornóságot betiltjuk, az olyan, mint hogy a műszaki rajzot betiltjuk az épülethez. Hát micsoda? Hogy lehet, hogy fölúzni egy tetőt, hogy nem tudjuk, hova kell dugni? Há, érti, világos. A pornó lapasztóképpen megmagyarázza, hogy miről van szó. Érti. Az kell, az tulajdonképpen egy koreográfia.
9: Kérném
10: szépen. Nem lehet, hogy belejek a halinacsizába, buk belejek a tetőbe, érti?
9: Fejtse ki, kérem a véleményét, hogy például egy fiatal korúval kapcsolatban milyen események várhatják egy masszázsszalon belül vagy kívül, vagy milyen érzelmi tendenciák várhatók egy fiatal korúnál?
10: A fiatal korúaknál... Egy nagyon komoly probléma van. A családból hozott anyaggal dolgozunk, ugye, a környezet.
9: Tud egy konkrét példát mondani?
10: Csak konkrét példákat tudok. Nevek nem fontosak, itt van a Szabó Tamás nevezetű betegem. Dezsek utca 17, nem ez a lényeg. Kérem szépen, ez egy lelkisérült ember. Gyerekkorában, akkor nyitott be, kérem szépen, a konyhába, amikor a Hokedin, az édesapukája, a cselédlánya, hogy úgy mondjam, egy érdekes helyzetben volt. Vagyis magyarul, ugye, igen, erre gondoltam én is, igen. Ez egy életre szóló, ilyen lelki sérülést okozott a kis 22 éves gyereknek, ugye, mert akkor...
9: Fejtse ki bővebben, kérem, mi történt?
10: Egy ilyen gyereknek már nem elég, hogy egy...
9: Mit láthatott a gyerek?
10: Igen, hát ez szörnyű volt. Beszorult az apukája, heréje a fiókba. És iszonyatos üvöltésben kezdett a papa. Szerintem ő találta fel a jódlit, de ez most nem lényeg. Mit lát a gyerek?
9: Mit lát?
10: Hát az apja heréjét mindenek előtt, ugye? Nem látja, mert beszorult a fiókba. A hölgy, aki megpróbálta kiszabadítani a heréket, ahogy hirtelen a fiók kinyitott, beestek a frigiderbe.
9: Bocsásson meg,
10: de... A frigider a hátán úgy nézett ki, mint egy teknős béka, ugye már? Egész más pozícióban lehet egy ilyen frigiderrel a hátán szerelmeskedni.
9: De a gyerekre milyen hatással van?
10: A frigider, ilyen. Na most, várjon!
9: A frigider ami történt.
10: Hogy hirtelen az frigiderától kinyílt, az egész kaja rázuhant a papára. Úgy nézett ki a hátam, mint egy orgia. Borzasztó volt.
9: A
10: Hát a páfusztai sajt meg megadta az élet.
9: Bocsássa meg ön, pszichiáter és szexológus. Azzal kapcsolatban mondja el a véleményét, hogy mit jelent egy fiatal...
10: A gyerek lelkisérültett a herétől, a fiókból, a frigidertől.
9: Kérem, ne
10: részletezze. És már csak akkor tudott frizgulni egy nőre, ha volt a közelben egy frigider. Vagy egy sublót fiók, vagy valami elféle.
9: A paciens kurájából tudna mondani egy konkrét
10: igen,
9: példát?
10: Ez a gyerek sérült lett, és csak ilyen segédeszközökkel tudott gondolkodni. Fakanál, bontókés, értük. Na most egy normális feleségnek az a szívem, mielőtt vele vagyok hozzá be egy lábos, tehát ezért...
9: Szóval kell a masszázsalom, vagy nem?
10: Kell a masszázsalom.
9: Miért?
10: Nem egy ilyen masszázsalomban, ez a sérült lelkű gyerek. Minimum az kell neki, hogy az ott levő hölgy pufajkába legyen, vagy valami.
9: De mit láthat egy ilyen ember?
10: Hát egy hatalmas nagy... Igen, azt láthatja a gyerek ilyen szépen. Na most kérem szépen, a gyerek bemegy egy ilyen étterembe, és kérem szépen elkezd enni, és beveszi ugye a gyerek abba az... Ne fütyüljön, nem a baszásról beszél, tehát ez ilyen... Majd akkor fütyüljön, ha disznókat mondok. Szétfütyül itt az életemet. Ha!
9: Ön kérem pszichiáter és szexológus.
10: Hát ha hagyna, akkor igen, de...
9: Mondja el, hogy mi történik egy gyerek lelkében.
10: A lelke a gyereknek bemegy egy ilyen masszaszalomba, ott van az apai kép előtt, hogy úgy beszorult a heréje a fiókba. Hát neki nem kell az, hogy beszoruljon, megfogja a hölgyet, letép a ruhát, és azonnal megfogja, hogy betét, na most, amikor vigyázik a hölgy, belül is azonnal rögt, és akkor fontos, nagyon kérem szépen, hogy amikor jól megfogja hátul, akkor megfogja a hölgynek a fülét, vigyázz a fiókas félre, vagy ilyen fülét, a gyerekbe.

a Vipla. Hát, aranydrága szíveim, régen találkoztunk utoljára. Igen, hát volt egy kis ejnye az életemben egészségileg, na de hát, hála jó Istennek, túléltem, hajszál híján. Orvosok mindent elkövettek, tényleg le a kalappal, na rajtam is múlott. Persze, amit fölírtak, nem szedtem be. De naponta háromszor reggedélbe este, ahogy köl. Pedig ugye akkor még nem volt ilyen orvos választás, mint most. Hát én még abban rohadt, terelőkött, mocskos, átkos rendszerbe lettem beteg. Hidd el, nem volt más kiút, hidd el. Hidd el. És erre az intenzívről kijövök, és nézd meg, hát teljesen minden más. Hát ez a mostani karácsony is. Jaj! Hát valaha is volt ennyi ingyen konyha? Gyereke! Ingyen spejz, meg minden. Használt ruhák, neszeneket. Hát, ahogy kell, meg az a hatalmas nagy szeretet. Te. Bele lehet dögleni, hidd el! Jaj, hát azért csak más. Igen. Ott tele voltunk ingyen konyhával. Azt hiszem 10-15 vendéget is vittem. Néha vacsora meghívást kaptam, és most vissza, neztek, itt van. Zabáljatok, hát nem érdekes. Szóval hála Istennek, jól vagyok. Hát ha nem tartlak fel, akkor az idén még ezt elmesélem, hogy történt. Képzeld, otthon vagyok. Ritka egy pillanat. Vagy te ne röhögjél. Szóval, otthon vagyok, teszek, veszek, rakosgatok, éppen belocsoltam a ruhát. Férfi társaim, így kell, mert az ember mostanában pif-puf az utcára kerül. Vigyázzál. Szóval, hogy el voltam magammal, csöngetnek. Oda megyek az ajtót, open. Az infarktusból ez maradt vissza. Hát, csak úgy nem múlik el. Ja, anyósomtól kérdezték, mi baj volt a Gézának? Mint az Antal kormánynak. Infrastruktúrája volt neked, te ne beszél már bele. Mama. Na és szóra megyek, az ajtó open nyitva volt. Ott áll két mentős. Te jó Isten. Ennyire rosszul lennék? De csak két ilyen kis nyezege, ám nem ilyen rendes, hanem csak ilyen nézővel. És nem ezzel a Caritas merci mentővel jöttek. Azzal a régi szar lengyel nizával, azzal a... Tehát eleve betegnek való, hát. Tehát annak küldi ki, megtudtam, hogy aki még nem dőlt el, hogy megdöglött vagy nem döglött meg, tudod? Gyorsan beteszek, és így viszik a kórházig, aki... Papa, tartson ki, új rendszer van, hát. Most az elején kinyílik. Na szóval, bejönnek a mentősök. Hát ilyet, azt mondja az egyik. Feküdjön le. Mondom, az ilyen könnyen nem kapnak meg. Hát nem is beszélgettünk akkor még. Hát mi a családjáról, gyerekkoráról egy szót nem tudom. Feküdjön le. Nem vagyok én csónakmotor. Úgy értem, hogy Mercury. Fel lehetne gyorsulni. Nem a Mercury. No, el vagyunk. Aztán kezdtem lefeküdni. Már a lábam miatt úgy nem. Teleraktak ilyen sztereókkal, tudod, drót, agyba, főbe. Indulunk kifele. Na. Fölfogtak, hogy jó. Hát el is engedtem magam, az biztos. Sovány megint röhögte. Ne. Amire én elkezdek fogyni, te már rég emlékmű leszel. Akarod tudni. Az biztos. És a Demszki majd lebontat. A Demszki, persze. Hát én nem értem, amióta kine ölt az Atyaisten, egy dolgot csinált, minden autót ellopatott. Hát ilyet.
Hát azért nem lenne szabad. Aztán most egy-egy, mert betörtek hozzá is, hát gyerekek. Ilyen az a világ. Na, indulunk kifele. Illetve ők indulnak, én meg úgy vagyok. Már kezdtem röhögni. De mert mit csinált más infarktus közben? Kezdtem röhögni, mert akkor én már tudtam azt, amit a mentősök még nem. Ugyanis dupla ajtónk van, és csak az egyik fele nyílik. Na most képzeld el, ezt akarták kivinni ott így, mint a majtert, így a... Hát, volt küszködés. Na, kicsit azért segítettem, így behúztam, amit lehet. Itt fölül sikerült. Derékig. Na most képzeld, adjál már, hadd meséljem, mert mi volt a... Látod, milyenek? Képzeld, kérünk, akkor már a gangon vagyunk. Én tovább röhögtem, mert közeledett a lift. Belvárosi lift, hát abból, hogy rendesen. Úgy, hogyha rám van kötve a hordágy, akkor így állva. Így. Egyedül, az rendben van, de így le. Na, várjál, még most jön a java. Leérünk a mentőautóhoz. Na, így a tetején kacsingatott rendesen. Bontott zászló volt. Régen kibonthatták, mert csak a szára volt. Nyilván bontott, mert elfogyott. Na most, képzeld el, ott vagyunk a mentőnél, anyósom utolért. Hát a két mentős elájult. Hát előtte nem találkoztak. Hát képzeld el. Gyorsan belögtem őket a mentőbe, hogy ne hittem, hogy komplikáció lesz. De azt mondja a mama, figyelj, a mama aggódott. Géza, személyazonossági nálad van, mert szokták kérni, hogy az Istenbe tudom. Na, még nincs vége, azt mondja erre. Puszit nem adsz, kész, puszit. Kóma.

time now or never. Shall we be slaves or freeze? This is the question. Answer. Én nem mondtam, hogy szép lesz. És a tolmács az nem elmondta magyarul a nemzeti dalt, hogy talpra magyar, meg nem, hanem lefordított a tükör fordításban. És kiderült, hogy Amerikában eleve az angolt sem értették rengetegen, tehát a magyarok se, az amerikaiak sem értették, mert ugye egy-egy szónak angolban is rengeteg jelentése van, a get up kejfelt is jelent, call madárfütyöt, country szakmát, shall we be slaves or freeze, ez a legdurvább egy átlag amerikainak, mert a shell-t azt kajdónak érti, be slaves or freeze, az ott egybeolvadt frisbee-nek. Ül a csávó a tévé előtt Chicagóban, már megnézte a vészhelyzetet, véletlen átkapcsol a CNN-re, és meglátja az elnököt, amint szaval, hogy keljél föl, magyar! Há, neked madárfütty az anyád szakmája! Na, ide van a taktus! A kagyló pici? Rabszolga, netán egy frisbee? Az meg csak néz, hogy azt a rohadt élet, hogy... Ma, gyere már, hogy ez... Ha miről beszél, ez nem is az elnök, ez... Ez belülről mozgatja, hogy kik ezek, hogy magyarok, hogy vonuljunk Irakból, azt napalmot ezeknek, hát ezek... Ezek full kretének anya, hogy itt valami nagyon nagy baj van, hogy mi lett a busa, és... Teljes katasztrófa. Így telente, amikor nagyon rossz idő van, és így szívok a kinn a sárban, a mocsokban az utcán. Tavaly megláttam George Clooney-t egy ilyen hatalmas, nem is óriás plakáton, hanem kinn egy ház oldalán egész házat beborító ilyen molinón, és... napbarnított arccal, netfét szürcsölgetve, hogy az jutott eszembe, hogy oda mennék mögé a plakáthoz, kiírnám egy ilyen karácsonyfa ízósorral a homlok, amíg ő, hogy fuck. Hogy... Ez egy olyan tiszta üzenet, és minden magyar ember megérti, azt hiszem, hogy... Amerikában megint erőltetik ezt a marsutazást, és mondják, hogy pár éven belül majd küldik az... De ez egy már teljesen másik téma. Küldik az embert a Marsra, és Farkas Bertont megszólaltatták, és mondta, hogy hát a marsutazás csak úgy elképzelhető, hogy mentálisan nagyon fölkészül az ember, évekig kell otthon is készülni rá, elgondolkodni egyáltalán, hogy mit mondasz, amikor lerépsz az űrhajóból, és az járt az eszem, hogy én csak úgy tudnék fölkészülni egy marsutazásra, éveken keresztül reggelente fölhúznék egy síbakancsot a lábamra, egy síjovelárt, meg egy 5 literes uborkás üveget a fejemre húznék, és kilépnék egy békásmegyeri panelházból, tehát ez egy hasonlóan kietlen környezet, és azt mondják, hogy a Marsra ott még nevetnek, hogy egy kicsit lassabban fogják fel a dolgokat. Tudjátok, hogy mi az a Mars, meg ez az űrutazás, azért az Farkas Bertalan is megvan, gondolom. Azt mondják, hogy elméletileg a technika mai állása szerint 5 év alatt lehetne eljutni a Marsra, de nem lehet, tehát ez annyira elvileg van. És azt is úgy lehetne, hogy 5 éven keresztül hibernálva utazik a csávó, ugye már előtte nagyon fölkészült, hogy milyen szöveget mond, de én nem merném bevállalni végül, mert 5 évig utazol hibernálva, és a 4. év utazás alatt föltalálnak egy olyan technológiát, hogy bárki oda tud menni ugye a Marsra 2 nap alatt, és mire a csávó odaér, egy kibaszott nagy bizottság várja. Eltervezte a szövegét, de leszáll az űrhajóból, annyit bír mondani, hogy ez meg mi a tököm? És gyakorlatilag véget is ér a Mars kutatás, mert az ott mindenkit lemészárol, az teljesen biztos. Éget szagot érzek, ez normális? Mindenki érzi? Gázszagot érzünk. Ja, mert a producer azt mondja, menjünk tovább! Csináltsok, Atikám! Nem szeretek ilyen témáról beszélni, de most egy ilyen gyógyszer mellékhatásaként ilyen szofisztikált kifejezést olvastam, hogy olajos foltokat hagyó szél. Meg hogy váratlan székletürítés. Hát apám, az első pillanatban még váratlan, de amikor kijön az eleje, akkor már gyorsan tudod, hogy ez lesz a jövő. Na nem erről akartam beszélni, most egy olyan kimutatás készült, vizsgálták, hogy az ilyen segélyhívó számokat az emberek, például, hogy szivárok tényleg a gáz, akkor kiérnek-e, mire én meghalok, és kiderült, hogy az ilyen 112-t, 107-t, 104-et,
hiába hívják az emberek, van, amikor 2 perc után veszik föl, a rendőrség áll a legrosszabbul, segíteni szeretnék, hiába veszik föl, a 112-n nem tudnak segíteni. Én egyszer autópályán jöttem hazafelé, láttam egy balesetet, azonnal hívtam a 112-t, jöjjenek ki gyorsan, M1-es autó.

Autópálya, baleset, lerepült az autó, hó, M1 autópálya, akkor kapcsoljuk Tatabányát. Elmondom, Frankó, már is lepasszoltak, másfél perc múlva ott vagyok Tatabányai hívónál. Tatabányán újra el kell magyaráznom mindent, mert semmit nem tudtak az égvilágon, amikor mondom, hogy 112-es kilométer, M1-es autópálya, 112-es kilométer, ohohoho, hívja már fel a győri kapitányságot. És elkezdtem vele kiabálni, ember, mi van, ha én közben meghalok? Nem tudják, hogy hol a baleset, beleállít valaki itt a kocsiba, a hátamban egy baltát. Ho-ho-ho-ho. Baltát a hátában az autóba, ezzel viccelődött, és annyit tett rá, hogyha baltát vágnának az autóba a hátába, akkor kapcsolnám Veszprémet. Ott is valószínűleg a mentőket, úgyhogy nem jutottunk közelebb egymáshoz. Következő fellépőnkről annyit mondanék el, hogy 18 éves korában eldöntötte, hogy skinhead lesz. 21 éves korában szólt neki az édesanyja, hogy de hát kisfiam, te zsidó vagy. Ő is motorozik, remélem, hogy nem fogok vele így szemtől szembe az úton találkozni. Fogadjátok nagy szeretettel Szőlősi Csák Gergelyt!

0: helyzet, hogy én amúgy erős lánzolányos vagyok, de most nem mertem ott rágyújtani, hogy idő előtt berobbanjak a színpadra. Tegnap Gergő nap volt. Gergely vagyok, de nagyon jól esett, tehát, hogy itt tényleg komolyan mondom. Elnézést kell kérnem, lehet, hogy kicsit illuminált vagyok, de hát egy egyéves sztorinak sikerült így a végére járni így édesanyámékkal, mert több mint egy éve keresünk lakást így a párommal, amiben hát édesanyámék is segítenek, mert mi tudjuk, milyen lakást szeretnénk, anyámék meg tudják venni. És hát vannak nekünk kívánalmaink a lakással, meg anyáméknak is, úgyhogy hát egy éve keresünk egy olyan 3+2 félszoba halos, lehetőleg erkélyes, max 40 négyzetméteres belvárosi jó levegőjű körpanorámás szuterént, bazd meg, ami konkrétan nem létezik, de tegnap megtaláltuk. Annyi, hogy még nem 3+2 félszoba halos, legfelső emeleti tűzfalra néz, de megvan a lakás. Még annyit így az elején, hogy köszönöm szépen a stylistoknak a buzgó munkáját. Hát nekik köszönhetem azt a pár alkalmat, amikor nem örülök neki, hogy fölismernek az utcán. Oda rohant hozzám két lány most nemrég, hogy olyan jó, hogy találkoztunk, mert imádjuk a Schöder klubot, a rádiókabarét, az összes fellépőt és téged is, és ha már itt találkoztunk, áruld már el, hogyha föllépsz. Azért beszélsz mindig annyit a barátnődről, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy te buzi vagy? Hát ott helyben lábunk kihortam egy szívinfarktust. Nem, mert nagyon rosszul esik, hogy már mindenki tudja. Ki az, aki látta az utolsó Schöder klubot, amiben szerepeltem? Jó, köszi. Mert ha izgulok, akkor vagy elfelejtek mindent, vagy elájulok, ezt már mondtam, hát legutolsó alkalom is annyira izgultam, hogy második mondat után elfelejtettem mindent, itt rettentően ideges lettem, folyt ki a fülemen az adrenalin, úgy hadartam, hogy nem lehetett érteni, és folyamatosan jobbra-balra leföl táncoltam, de úgy, hogy a kamera alig bírt követni, úgyhogy Pesten azóta engem kerget az összes szpides, hogy hol veszem az anyagot, mert ilyen még neki sem volt dolguk. De én még mindig jobban jártam, mint Marci barátom, mik akik hát elszívtak egy füves cigarettát, és útnak indultak autóval, és hát egy kilométert se tettek meg, és kikapták őket a sorból, hát kész teljesen be voltak szarva, fal, fehér arca ültek az autóban, amikor is hát a rendőr odament hozzájuk, Marci barátom remegő kézzel próbált így a papírjai után kutatni, amire mint később kiderült, nem volt szükség, hogy odalépett az autóhoz, egyenesen Marci szemébe nézett, és annyit mondott, hogy fiatal ember, álljon le a fűről. Kész, a hátülő srác a sírva fakadt, a mellette lévő az így ráájult így a műszerfalra, ő egyenesen szorította a kormányt és csak nézett maga elé. Hál' Istennek még időben kiderült, hogy pusztán csak arról van szó, Marci barátom fölparkolt a frissen vetett gyepre, így a patka mellett, úgyhogy... Én meséltem már, hogy inkább motorozom, is volt visszapillantós sztorim, amikor a hölgy elütött és azt mondta, hogy nem látott. Eszter barátnőmön keresztül megismertem így a látásmódját ezeknek a hölgyeknek. Hát egy szobában voltunk, én a tükör előtt álltam, Eszter barátnőm a hátam mögött sréjen, és miközben szemeztünk a fali tükörben, Eszterben egyetlen egy kérdés merült föl. Most te is látsz engem? Jó, Eszter az a lány, aki át szűk baráti körben elsírta, hogy ő rosszul áll most így a vizsgaidőszakban, a tanulása, és hát neki Isten igazából egy időgépre lenne szüksége, amire hát közös barátunk István annyit mondott, hogy tudod mit, Eszter? Karácsonyra kapsz tőlünk egy időgépet. Amire ahelyett, hogy örült volna, szomorú szemmel fölnézett, és annyit mondott, hogy karácsony, az már késő. Ami így időgép tekintetében a franc tudja, de hát... De van új visszapillantó sztoria, már említett hát István barátomnak köszönhetően, akinek amúgy szűk baráti körben kislánya neve, de hát ő két gyerekes családapa, úgyhogy ne vigyük tovább ezt a fonalat. Ő nagy bringás, és hát imád bringázni, és hát ismerjük ő az Andrássy utat nagyjából. Autóút, bicikliút, autóparkoló, és hát végre egy egyenes útszakasz, úgyhogy ő tepert, ahogy bírt, majd 50 km/h sebességgel, amikor is tőle nem messze egy, hát amúgy 25 év körüli szőke hölgy, de ez mindegy, ült az autójában, és hát valószínűleg pontosan nem tudta, hogy az idő pénz, úgyhogy miközben még így a make-upját igazította így a belső tükörben, hát ő így ballal kirakta az ajtót. Mindezt István barátom odajött 1,5 méterre, aki tudta jól, hogy itt már teljesen fölösleges kepeszni, úgyhogy engedte magát a hangulattal. Úgyhogy a Napóleon Boulevard szájvelem még nem repültem senkivel, című számának dallamára repül tovább, még ugyanabban az időpózban, csak már bringa nélkül. Majd hármat pattam a földön végleg elterült. Hát a kis csaj az holtra vált arca, odarohant hozzá. Úristen, mi történt? Hát barátom nagyjából így fölállt, kovájgott kicsit, aztán az autó felé fordult, és ennyit mondott, hogy visszapillantó. Mire a lány még rémültebb arca, visszarohant az autóhoz, majd megkönnyebbülten visszafordult. Nyugi, semmi baja! Hát a stand-upnak aktualitásokról kell szólnia. Hát aktuális, én fogorvoshoz járok. Hát ez annyira aktuális, hogy 27 éve. Mert hogy, hát tetszik, nem tetszik, de én úgy születtem, hogy hiányzott az egyik felső-első frontfogam. Hát ez nem egy csajozós mosolyna, tehát hogy ezt így valljuk be. De nem volt semmi gond, mert olyan orvoshoz kerültem, aki pontosan jól tudta, hogy mi az emberek álma, mert hát mindenki nagy fehér fogakat szeretne. Úgyhogy én kaptam is tőle egy nagy fehér fogat ide, a kicsi sárga fogaim kellős közepébe ide előre. Úgy néztem ki, mint aki karambolzott a Mádl Ferenccel, de komolyan, tehát hogy én abban az évben falsankor bárminek öltöztettem volna, ez meg nyuszi. Hiába bőgtem, hogy nem én ninja vagyok. Karate, ruhás, nyúl, üljél le. És hát az anyámékat azzal szivatta a fogorvos, hogy nem baj, hogy más a színe, neki nem is. Igyon a gyerek sok teát, és akkor majd hozzá fog változni a többihez. Hát én abban a hónapban úgy éltem, mint akit az örvés egyszerre szponzorál. Mondhatnám azt is, hogy teával keltem és feküdtem, de ez nem lenne igaz, mert a rohadt sok koffeintől csak keltem egész nap, de feküdt is szóna. De aztán kaptam fogszabályozó készüléket, nem csak ezeket a kis fémpöttyöket a fémhúzzal, nem én teljes fém, karikákat kaptam az összes fogamra, úgyhogy én voltam általánosban az egyetlen gyerek felső tagozatban, aki hetente egyszer fölmaradhatott késő estig, mert hát velem kivételesen zsizsikmentesen be tudták fogni az anyámék a szat-1-et. De hát mindig csak így a műsor felét láttam már, mint nem időintervallumra, hanem így képterjedelmre, mert nagyon közel kell tűnöm mindig a készülékhez. Úgyhogy hát, ja, és hát az anyám meg az a fajta nő, aki hát így nem ért túl sok mindenhez, de azért így mondja meg, kérdez. És hát így mondta az okinak, hogy hát tény, hogy előről hiányzik egy, de a hátsók megvannak. Hogy nem lehetne esetleg hátulról el... Most azért ezt képzeled, hogy amúgy is gátlásos 15 éves fiatal srácként lemész egy diszkóba, és egy bölcsesség fogal rámosolyogsz egy csajra. Hát az nem a helyes sportautós srácokat nem várja meg, de még a helyi BKV járatot kihagyva. Futszalad sírva rohan magas sarkúba hazáig Pest Erzsébetre, tehát hogy így nem. Amúgy ezt még hozzátenném, hogy egy barátom a fogorvosom, amire azt gondolná az ember, hogy ez így jó, de nem teljesen mindig. Sose gondoltam volna, hogy pont egy barátom fog beszivatni egy 1000 éves viccel, de hát mégis kérdeztem Szabolcsot, hogy ne haragudj, de mégis mit tudnál ajánlani így a kicsi sárga fogaimhoz, amire hát így rám nézett, és annyit mondott, hogy hát nem tudom, próbáltad már barna nyakkendőt? Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép estét, jó szóra tudás kívánok.
1: Kielvezem én még az ő tapsát, most már negyedszerre a másét. Nyáron léptem föl, ilyen érdekes helyeken szoktunk föllépni. Először is műsort vezettem Tatán, hagyományteremtő rendezvény, tatai vártámadás. Ebben az évben csinálták először, de már hagyományteremtő rendezvénynek hirdették. Az volt a lényege, hogy brutálisan támadták a várat gályákról, puskákkal, nyilakkal, dárdákat dobáltak. Amit a legbrutálisabb támadás déli irányból a vár felé, miközben az északi főkapun bárki bemehetett 400 forintért. Úgyhogy... Nekem volt egy föllépésem Stál Judittal, nagyon, nagyon érdekes volt, most Magyarországon is kezdődik, ezt külföldön csinálják, hogy Jamie Oliverrel kezdődött, hogy nagy tömegek előtt is főz, nem csak könyvben, meg nem csak tévében. Stál Judit szerencsére az ivással kezdte, és kóstolgatott, nem áll tőletek távol, látom, és kóstolgatta a piákat, és egyszer csak azt mondja, hogy ezt a vörösbort, ezt nem ajánlom senkinek, mert ez egy olyan tolakodó vörösbor. Mi az, hogy tolakodóbor ezzel? Nem tudok mit kezdeni, mert ha azt mondják, hogy nehéz bor, azt megértem, mert egy 20 literes marmonkannám van abban, tényleg, hát meg nem emelem, haza nem viszem, de a tolakodóbor az milyen, hogy már a Tesco-ban valószínűleg a polcon is nagyon tolakodó lehet, és te vásárolgatsz, nyugodtan ezt hallod a polc fel, hogy Szevasz, szevasz, na? Hello, meg is a bor vagyok, hallod? Vegyél már meg, na, vigyél haza belőlem egy... Így szívok egy hete az első sorba, spanyolból hoztak, 5 éve vagyok bepal... Vigyél már haza! És a tolakodó bort, hogyha hazaviszed, az otthon sem hogy beszélgetni, ezt hallod a pohárból, hogy... Na? Emlékszel? Így áll már meg húzóra, na, így áll már meg, hallod? Olyan savaim vannak, öcsém, megharaphatod a vázát, együtt megemésztjük, csapatmunka, na! Csapatmunka, öreg, harap meg a vázát, megemésztjük együtt, így áll meg húzóra. Miért nem iszol meg, nem tetszem, hallod? Így áll már meg, nem kell dugnunk, csak így áll meg húzóra aztán. És a nagyon... A nagyon tolakodó bor az olyan, hogy az este végén meghív egy másik pohár borra, az már... Az már legtolakodóbb. Utána olvastam, mert vérszemet kaptam. Létezik ilyen, hogy lapos bor. A lapos bor az, ami bennetek jön létre. Ez az, amit vasárnap hajnalban szoktunk látni kiterülve az utca sarkon. Az a lapos bor. Azt már ne nyolt föl még egyszer, ezt tudom ajánlani. Van ilyen, hogy fáradt bor. Valószínűleg a fáradt borok a tolakodó borokból alakulnak ki. És akkor már csak azt hallod a pohárból, hogy na, hallod most már, akkor igyál meg egy húzóra, aztán húzunk a kába aludni, hát már nem bírom, nem. És végül van ilyen, hogy gömbölyű bor, az meg valószínűleg az unikum. Az. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm kollégáinknak, Hatházi Lászlónak, Szélősi Csák Gergelynek, és végül, de nem utolsó sorban, a Szomszédnéni Produkciós Irodának, Tóth Szabolcsnak, Bálint Ferencnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor szólítsatok le az utcán, vagy gyertek le ide. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanebben az időpontban. Jó éjt!

0: Külön köszönöm szépen Kis Ádámnak, a Tapsot és a Sikító kórust is köszöntöm. Hát éppen Kis Ádámmal léptem föl egy pár nappal ezelőtt, és oda ment hozzá egy hölgy, és kérdez, csak hogy súlykoljam, hogy Csenki Attila a neve, mert oda ment hozzá egy hölgy, és megkérdez, hogy te következel Ádám, vagy a Dombóvári István, és hát még most is van köztünk egy szolid 25 kiló legalább, de az István 40-et adott le különben, eleve nem vagyunk összetévesztetőek, úgyhogy...
1: Már a mi munkatársaink és vendégeink is a tele 5 taxival utaznak. A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A műsor média támogatója a CKM magazin. A fiúk a gázruháit viselték.
0: Éget szagot érzek, ez normális? Mindenki érzi? Gázszagot érzünk. Enyhén gázszag van. Király! Mennyi ideje vagyok a színpadon?

Hurrá! Levizsgázott Dajcs Tamás! Hát látok, imeim! Mindenkinek husztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban. Most gondold el, szegény Mészőt nem választották meg. Pedig annyira akarta a izé, a leendő. Csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van, piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr. Ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg. Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a cib. Cibbanktól onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A Cibbanktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a Cibbank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold, de költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbélgyulladás. Richtig hasnyálmirigy gyulladás volt, végigvágtak, majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. És te is az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval... Újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek itt lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne. Ehelyetti. Bang az ajtó ki. Sajtó! Ettől álljul el az ország, tudod? Menj az édesanyád! Másnap megértek, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Ez el lehet juttatni az üzenetet. Na most kérdezed, hát ilyet? Egyik este tekér, kínlódok ugyanúgy. Mi következik, mit felejtettem el? A végé hülye, hogy csinálja? Ott... Csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennél a részé, képzeld el, innen a harmadik székről. Puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért megy kis? Beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést, csak hát azt nem az elejénkől, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. Hát gyerekkor. Hát egyszer, úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. De és akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni. Mondom, hát... Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom. Látod?
ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne kérdezz. Hát eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami a prolik meg, adjad már. Polgárok, meg polgárasszonyok. Mi van? Mert visszhajtót szedek, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, hogy amikor úgy éppen csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Teve utcában nincsen. A teve tartja a vizet. Na most várják, nem ezt akarom mondani. Szóval víztel külföldi vízhajtót szedett. Azt fölírták a TB-re, na most kérdezzek, az a... Mikor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem ide. Borzasztó érzésnek. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A szategy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Hú, jó. Volt futkosák. Nem értették, mert őket is így hívják. Szóval szép volt, na, szép volt. Erről is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, magyar ember kevés halat eszik, úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik, csak úgy érdeklődő. Biztos. Ott kell egy új nő az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hátha nem beszélt hibás, hátha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy hikosták, közhitálák. Hogy rohagy meg? Ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mint a direkt ezt keresnék. Azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rohagy meg? Kistergős, sejem, sonka. Ilyen, mi nem azt mondatják be vele, hogy hurka? Az a kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr
Mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy ilyen kis kedves, kis köpcös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Tordján családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem amit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem verti el senki se. Sem, ne vetni időre. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.

Nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a Delfi Rádió hallgatóit, egy olyan rádió, ahol csak magyar zenét és magyarul lehet hallani. Ajánlom, hogy nagyon-nagyon sokszor hallgassák ezt a műsort és ezt a rádiót, ez mindenkinek tetszik, köztük nekem is. Itt Lakatos Sándor voltam. Mondhatom talán azt, hogy a Muzsika TV egyik szerkesztője. Köszönöm szépen!

Ja, hát... Jaj, te... A legjobbat nem mondom, hát van brigádnaplónk is. Hát ne viccel, napló nélkül tapottat nem megyünk. Hát mindjárt elkapom a ládából, várjál. Jaj, lehajultam, látta? Teljesen megálltott nekem, mert valami izé, szövődmény visszamaradjon belőlem. Mind a baj, itt kezdődik, higgyél, a hajbókolásnál. Na, előkapom majd mindjárt. Jaj, ez Mária. Na, hát kicsit gyűrött a napló, nem baj. Szedd össze magad, vendég van. Ja, ez a naplónk, hát... Ja. Nézd már, a franc egye meg üres. Tudom, most már a halász honnan veszi a papír zsebkendőt. Az a halász, az. Ja. Na, meg aztán a naplónkban van, kérem, szép, bizony. Irigy, mi? Nem elném fogadni, nem brigádtag? Ja, majd bevesszük, hát nem érdekes, ha tud inni. Ja, a naplónkban van, kérem, kultúroldal is. Ja, az a legszebben a kultúroldal. Szép, tiszta, fehér. Elmondom, a mi brigádunknak mit kell csinálni a kultúroldallal. El kell menni színházba. Nem ám az egész brigádnak. Tolongjon a franc. Egy a brigádból elmegy a leghülyébb. Ja, mi a halásszal ketten járunk. Mert a döntés nem jött még le. Igen, mert most már a döntéstéren megvárom, mert egyszer valakit lehülyéztem, nem az volt, amilyen pekem van. Na szóval elég hozzá, el kell menni színházba, pontosan az előadás végére. Nem előbb, mert akkor gubanc van. A végére. Na most jön a kultúrmunka. Az előcsarnokban a földről szépen kulturáltan össze kell szedni 8-10 darab használt színházjegyet, szépen kulturáltan be kell nálni a naplóba, és a brigádnak legalább 2 évig nincsen gondja kultúrára. Ugye? És akkor még van ilyen brigád verseny is, és amelyik brigád többet nyol, az győz. Kész. Na. Naplónak a héja már nem is kell, mert pedig azt mondják, a héjába a vitamin, de hát minden. Na most akkor egy ilyen szép jelmondattal elkezdjük, egy ilyen pozitív jelmondattal. Na, azt mondjam, gyerünk. Ha jó, azt mondja, nincs hegye a ceruzára. Nincs hegye. Ne ragudjon már az érdeklődésemért. Nem a sasszembrigádból tetszett jönni? Nincs hegye. Nincs. Tudja miért, mert takarékosság van minden vonalon. Ha hegye volna, már nem volna. Nincs hegye, persze. Na, jaj, van gondom nekem is. Na, gyerünk, ha elmondatta, úgy kezdjük azt, mondja a naplót, hogy Isten nevében kezdem el. Képzelj el, ha hegye volna. Nincs hegye. Nincs hegye. Már gondolkodunk, azért nincs hegye. Ja. Az egész könyv tele van ám írva, így. Hegy nélkül. Így azt olvasom belőle, amit én akarok. Nem rám olvassák, mindjárt. Ha. Na van benne még egy másik jelmondat is, ezt már tudom kívülről igaz, hát már. Azt mondja, munkás ököl, vasököl, oda üt, ahova köl. Mondom a halásznak, te halász, tanulni kénám a brigádból mindkettőnknek, különösen neked meg nekem, hogy itt a fejünkben nem maradjon sötétség nekünk, itt fölül, mert tudod, halász, azt jelenti ám ez a munkásököl, vasököl oda üt, ahova köl, hogyha itt fönt a fejbe sötétség marad, akkor a nagy munkás ököllel egymást verjük fejbe. Aztán úgyse vagyunk olyan sokan, akit még nem vertek fejbe. Azért van. Ugye legyünk azon kívül őszintén, kérem. Tanulás az a lehetőség. Mindenkinek megvan, ugye?
iskolába a gyereket fölveszik, mert nehéz kora volt. Tudja miért? Elmondom. A szülei, anyja, apja nem váltak el, így aztán mind a kettő a gyereket ütötte, amikor már kijózanodott a gyerek. De azért meg kell hagyni, kérem, a gyerek jó fejű. Jó nagy. De már lohad, mert borogatják rá a kerti asztalt. Na szóval elég ahhoz, a gyerekből aztán ugye, a gyerekből végül fejes lesz. Na de, most jön a gubanc. Az iskolába viszont akkor már az ő gyerekét ugye nem veszik fel, mert akkorra apuka ő ugye már értelmiségi. Azt a rengeteg noszogatást megfogadta, hogy tanuljál. Megfogadta, tessék, értelmiség. Sőt, iskolában újabban meg is akarták betűzni őket. A bunkót nem. Azon látszik. De aztán nem betűzték meg őket, mert nem ismerték a betűt. Ja. Szóval azért mondom, nem veszik fel, mert értelmiség. Hát, kezdek ideges lenni. Hát ezek után csodálkoznak, kérem, hogyha a brigádomból a halász nem akar járni az esti iskolába. Hát a saját gyerekével szúrnak ki, mert kérem, hogy ő is értelmiségi lenne, ha elvégezné a nyolc elemit. Csak azt tudnám felfogni, hogy nyolc elemit. Hogy a fenébe nem lehetett elvégezni. 30 év alatt. Na melyet? Egy elemihez hány év kell? Nekem 3, de nem mindenkinek annyi. Jaj, ne idegesíteném magamat ennél. Jaj. Azon kívül az a felosztás jelenleg nálunk, az a felosztás. Munkás, paraszt. Értelmiség. Na most megint gubanc van ám. Azt szeretném ezzel az értelmiséggel kapcsolatban megérteni, az egy tekervényemmel. Egy hát, persze. A francnak harácsolni. Egy köztes. Ez igen, görbe-gürbe áll, hanem egy egyenes. Azzal nincs gond. Na, szóval elég a hozzá, hogy azt szeretném megérteni ez az értelmiséggel kapcsolatban, hogyha Magyarországon valakinek egy csöp esze van. Miért van olyan? Miért? Nem ismerünk mindenkit. Na, szóval, ha nálunk valakinek egy csöp esze van, miért kell annak rögtön, mint értelmiségnek, azonnal külön osztályt nyitni? Dögöljek meg, ha értem. Képzeljék el, milyen szép lenne, ha már ott tartanánk, hogy nálunk egy osztályban lenne értelmes, munkás paraszt. Ebédszünet. Hát majd megszakítom magam mindjárt. Hoztam egy kis zsíros deszkát ebédre. Jaj, Istenem, van vele gondod. Igen, újságpapírba hoztam, igen. Jaj, a tisztviselőkémet, nézd meg. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hamarosan ön is újságpapírba viszi. Nem a hivatalba, a műhelybe. Na, akkor még egy nyuansz. Boldog új éve. Képzeljék el, a televízió múltkorában adta ezt a Soyuz Apollo űrrendezvút. Látták? Igen, a túrót. Azt mondja, ő látta. Jaj, meg vagyok én áldva. Arankád nem ismerik, ez az egyik, azt mondja, látta a tévéadást. Tudja, mit látott? Almár Iván csillagész vigyorgott. Meg a per Pál. Kérem, az egész világon adták élő egyenesben, nálunk
per Pál. Azt mondják, per Pál, kedves nézőink, itt vannak a szakértőink, biológus, geológus, urológus, kus, itt meg az orvos ezredes, az is mosolyog, nem mindegy. Azt mondja, Almár Iván, közben Ipper meg pipázik, persze. Azt mondja, Almár Iván, kedves nézőink, a találkozásig hátra van még 3 perc, addig önöknek elmagyarázom, szóval Moszkvában valamiért tapsolnak. Nem volt hátra 3 perc. De szakértőink mindent ismernek, csak az órát nem. Na azt mondja, per Pál, kedves nézőink, itt a makett, kedves nézőink, mindjárt rendet csinálok, kedves nézőink. Itt a maketton mindent megmagyarázunk önöknek. Itt a 2 űrhajó, itt a 2 makett. A szovjet, az amerikai. Komolytalan egy népség. Na, szóval elég az hozzá, hogy most jön a kilövés, képzeljék el. Itt van Bajkon úr, a kilövés helye Bajkon úr, itt meg a Hofi úr. Na most... Benne vannak, jó van. Na, most jön a visszaszámlálás 6-tól. 5, 4, 3, 2, 1, hol a gyufám? Na nem baj, már fönn vannak, vegyük úgy. Pi-pi-pi-pi-pi, ez jön innen, a másik meg pi-pi-pi, innen. Tele van az űr, mi van? Én meg innen, igen, világos. Na most, mind egy műszaki kérdés. A 2 űrhajó közé, ide a találkozáskor mi kellett? Nos, engedelmükkel zsilipelőkamra. Azért van még mit pótolni. Na szóval, az ike zsilipelőkamra, ugye? Szovjet-amerikai, 2 űrhajó. Azért kell zsilipelőkamra, mert mind a 2 űrhajóban más a légkör. Jó van, rendben van, jó van. Képzeljék a múltkort, ugye ez azért nem akármilyen poé, nem azért, mert én találtam ki, hanem ez nem egy akármilyen, ugye? Ez klasszikus. Na, képzeljék a múltkor, ezt így mondom, hogy mind a 2 űrhajóban más a légkör, a publikum meg dermedten így figyel. A pumpám úgy fölindult. Na, mondom, uraim, akkor ugye hát ezt így nem ússzák meg, ugye? Mert ha belegebednek, ezt akkor is megértik itten. Addig innen nem mennek haza, nem itten. Tudom, majd hazafele kapcsoltak volna, hát... Mit szeregett volna a kalahúz, Istenem, hát... Na, mondom, ide figyelnek. Én mindent elmondok szépen szájbarágva még egyszer, ugye nyugalom, első a vendég. Második a Ferencváros, tudja, hogy veszett? Na, szóval, azért kell zsilipelőkamra, szovjet-amerikai, azért kell zsilipelőkamra, hogy a jó légkör, szóval, hogy a jó légkör nem essen át ebbe a másik. Azért mondom, mert ugye kérem, a légkör az jó, ugye? Csak annyi nincsen, ha ne viccelje már. Hát, ha mindenki ezt szívja, amíg be nem fogom a szadat. Na, utána képzeljék el, fönt volt, a levegőben volt, trakta, vacsora, minden, találkoztak, elég az hozzá, jöttek visszafele a földre, hát az amerikaiak ilyen puhány módon, na hát. Szégyeltem is magamat, hát vízre szálltak le, én tetszígy vele a vízre. Na hát, hát milyen munka ez, nem így, tetszígy vele. Na hát, ahogy leértek, mindjárt szívták be azt a mérges gáz szegénynek, hát kezdők ezek még, persze. Hát, alig értek a kabinba, úgy szívták be azt a gázt, hát. A szovjetek nem szívták be, tetszik tudni, nem szívták be. Tudja miért? A szovjetek azért nem szívták be, mert a szovjetek tudták, hogy a sárga gázt nem szabad merre szívni. Elég az hozzá.
Az amerikaiak leértek, szegények úgy fuldoklottak, de nem engedték őket gyorsan ki. Á, látták, egy hétig emelték fel a hajóra a kabint. Szépen, lassan, nyugodtan, fuldoklik, fuldoklik. Adja a tévé színesben a dolog. Szóval verivel, azzal a kis kezivel. Na végre fönn van a hajónak, abbi még akkor se engedték ki még, ugye ott a műszeres vizsgálat. Na, mondjam, itt nincsen sugárveszély, jó, milyen boldogság. Hát ki gondolta volna, minden? Hát itt sincsen sugár, azt a terem buráját. Hát hol a sugár? Hol lenne? A hét műsorában. Ott sugárveszély van. Na, utána ajtó kinyílik, és három amerikai szegények tántorog, akar a halász, amikor részeg. Így tántorogva, így jöttek ki a kabinból. Kezdők ezek, mondtam, hogy kezdők.